0: will get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Látom, nem bírom el én sem.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Forgalomkorlátozás a Kisfaludi Sándor utcában. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Javítják a szennyvíz csatornát a Kisfaludi Sándor utcában. A munkálatok egészen augusztus végéig tartanak. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz Zrt. A posztjuk szerint a munkálatok ideje alatt a Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon félpályás, időszakosan pedig teljes pályás útlezárásra számíthatnak az autósok. A fejlesztés emellett a Mártírok utcai körforgalmat is érinti, ezért a busz közlekedésben is változások léptek életbe. A Volán tájékoztatása szerint a 7-es, a 21-es és a 27-es autóbuszok, valamint több helyközi járat is terelve közlekedik. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala vármegyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. A zalakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Felújítási munkálatok kezdődtek a zalaegerszegi törvényszék épületében, írja az AOL. A munkálatok idején a belső parkoló forgalma korlátozott lesz. A felújítás nagy része az ítélkezési szünet alatt zajlik, vagyis augusztus 20-áig biztosan érintik a hanghatások az ügyfeleket. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Egy zöld-fehér és egy zöld-fekete önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó bukkanhat fel az utakon, írt a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán kitért rá, hogy kezdetben meghatározott útvonalon közlekedik majd, de az útvonal később bővülhet. A Zalazón végzi a teszteket és a jármű emberi felügyelet nélkül közlekedik. Az a cél, hogy valós környezetben is kipróbálják a funkciókat. A városvezető azt kéri a közlekedőktől, hogy ne próbálják szándékosan tesztelni az önvezető autókat. Közlekedjenek a szabályoknak megfelelően. Haladnak a zalaegerszegi önkormányzati játszóház előkészítési munkálatai. Az előzetes és látványtervek már az Országos Építészeti Tervtanácsnál vannak, közölte a polgármester. Balajt Zoltán közösségi oldalán arról írt, hogy ha minden a terv szerint alakul, jövő év márciusában kezdődhet a tényleges munka, melyre 10 hónapot szánnak. Zalaegerszegen egy 800 négyzetméteres fedett, fűthető játszóház épül a zalai erdők tematikájával, a TOP Plus program keretében. Négy turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét a most megalakult B4 szövetség. Az új szervezet Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros részvételével jött létre a Balaton turizmusáért 3 fő céllal. Szerepet kívánnak vállalni a Balaton régió nemzetközi piacon való megjelenésében, ehhez tartozik a régiós elképzelés, A második célkitűzés, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá váljon. A harmadik pedig a balatoni önkormányzatok megerősítése azzal, hogy a 30 ezer fő alatti települések fokozatosan visszakapják az idegenforgalmi adóbevételek után korábban járó 1 forintot. Az új szervezet első elnöke Naszádos Péter Hévíz polgármestere lett. Majd a vezetői posztot rotációs rendszerben látja el az 5 város. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 ezer forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
4: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Új repülőgéppel bővült a Zalaegerszeg András Héda repülőtér flottája. Erről számolt be a közösségi oldalán a Reptér. A posztjuk szerint megérkezett hozzájuk egy Cessna 172 Skyhawk típusú légijármű, amely a világ legnagyobb példányszámban gyártott kis repülőgépe. A gép ezentúl igénybe vehető sétarepülésekre, légifotózásokra, filmforgatásokra és repülős élményprogramokra is. A tájékoztatás szerint jelenleg még dolgoznak a különböző sétarepülési útvonalak kialakításán, amelyek során lehetőség nyílik majd Zalaegerszeg, a Zalai Dombság, a Kis-Balaton, a Balaton térsége és számos helyszín megcsodálására. Szimfonikus bérletsorozatot hirdetett a zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóterem. A 2026-27-es évadra 3 hangversenyt terveznek, írta meg az Egerszegi Hírek. A rendezvénysorozat november 26-án kezdődik, az utolsó koncert pedig februárban lesz. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás reggelt, igazán kellemes vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ébredjünk ma is együtt, nyissuk ki együtt a szemünket. Christina Aguilera-val, Charlie-val, Giovanni-val vagy éppen Sonic dalával. Indítom az órát és a reggelt és a Sky-jal. Remélem a jó napjuk lesz. Ha Best FM-et hallgatnak, biztosan így lesz.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakul a vasárnap? Remélem, hogy most még csak azzal foglalkoznak, hogy éppen milyen kávét igyanak reggel. Hosszú kávét, vagy éppen espresszót. Én mondjuk kapucsinos vagyok reggel általában. Sőt, ma már úgy nagyjából másfelet meg is ittam, mert hogy egy felet még itt tartogatok a kezemben. Remélem, hogy jól indul a nap, és hogy igazán jó ez a mai reggel. Na de mi a program még mára? Ha van kedvük, írják meg 0620 55 55 155 a számunk, de ide várom ma is a közlekedési információkat, vagy ha bármi hozzászólni valójuk lenne a műsorhoz, csak nyugodtan írjanak. Mindenféle infót hozok, érdekességeket, szülinapi, névnapi köszöntőket, és természetesen a legjobb zenéket, úgyhogy az LMC-vel már megy is tovább a reggel. A reggeli kávé mellé szól a Take Me to the Clouds Above, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Take That, Relight My Fire slágerét hallottuk a 90-es évek elejéről, 93-ból. Ez volt a srácok egyik legelső és legismertebb dala, és legjobb hangulatú szerintem, legalábbis én nagyon-nagyon szerettem. És hát ugye a 90-es években még nagyon sokan azt reméltük, hogy az egyik Take That srác lesz a férjünk. Hát ez nekünk kevésbé jött be, a srácoknak viszont ez a dal annál inkább, hiszen 2 hétig vezette a brit slágerlistákat. Hasonló dalokra lehet még számítani itt a Best FM-en ezen a reggelen, na meg érdekességekre és információkra, hiszen jönnek a friss hírek mindjárt, utána majd a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Forgalomkorlátozás a Kisfaludi Sándor utcában. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Javítják a szennyvíz csatornát a Kisfaludi Sándor utcában. A munkálatok egészen augusztus végéig tartanak. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz ZRT. A posztjuk szerint a munkálatok ideje alatt a Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon félpályás, időszakosan pedig teljes pályás útlezárásra számíthatnak az autósok. A fejlesztés emellett a Mártírok utcai körforgalmat is érinti, ezért a busz közlekedésben is változások léptek életbe. A Volán tájékoztatása szerint a 7-es, a 21-es és a 27-es autóbuszok, valamint több helyközi járat is terelve közlekedik. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon az Alavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. Az alakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Felújítási munkálatok kezdődtek a zalaegerszegi törvényszék épületében, írja az AOL. A munkálatok idején a belső parkoló forgalma korlátozott lesz. A felújítás nagy része az ítélkezési szünet alatt zajlik, vagyis augusztus 20-áig biztosan érintik a hanghatások az ügyfeleket. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A C-Block dala ébresztett minket, ez volt a Summertime, a folytatásban pedig a Maroon 5 érkezik, és a Makes Me Wonder, ami nagyjából egy mozdulattal visszarepítette a srácokat a 2000-es évek vége felé az élvonalba, és meg tudták ismételni az első albumuknak, az első dalaiknak a sikerét, mert hogy a Makes Me Wonder Grammy-díjat is hozott nekik, és rekordokat döntöttek még a slágerlistákon is, és eléggé oda tették, és megmutatták, hogy a pop, a funk és kicsit a rock határán is nagyon otthonosan mozognak. Úgyhogy érkezik a Makes Me Wonder. Ébresztő. Jó reggelt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék és a felejthetetlen slágerek a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy 7 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön majd Mark Ronson, Bruno Mars-szal és az Uptown Funk. És itt lesz majd a Magasegyi Underground és Beck Zoli dala is az Árnyék.
2: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Segítség a szőlőkabóca elleni védekezésben. Útlezárások a Gébárdi tó környékén. Gyorsabb internet a következő években. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkapóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Útlezárásokra kell számítani jövő hétvégén a Gébárdi tó környékén. Augusztus 1-én és 2-án ugyanis triatlon verseny lesz, írta meg az Egerszegi Hírek. A Zala Triatlon Sprint mellett idén országos bajnokságok mezőnye is Zalaegerszegen versenyez. A program idején időszakosan teljes útszár lesz az érintett szakaszokon, így például szombaton 10 és 17 óra között, valamint vasárnap 9 és 15 óra között a Gébárdi, az Ilosfai és a Ságodi elkerülő úton, valamint részben a Fuvar utcában is. A forgalmi változásokról szórólapokon és táblákon is tájékoztatják az érintett környék lakóit. Zalába is megérkezik a gigabitesnet a következő években. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Valósítja meg az optikai hálózatok kiépítését. Ez országszerte 100, Zalában 17 települést érint a Lenti és a Zalaegerszegi járásban. Írta meg az AOL. Így 2028 végére Alsó-Szentersébeten, Bagladon, Barlahidán, Lentiben, Nován, Rédicsen, Lakhegyen, Pacsán, Söjtörön, Teskándon, Zalaegerszegen, Zalalövőn, Zalaszentivánon, Zalaszentmihályon és Zalatárnokon is elérhető lesz a gigabites internet. A fejlesztés célja a térség digitális felzárkóztatása és versenyképességének javítása. Változékonyabb, de továbbra is meleg nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 28-31 fok körül alakulhat, vagyis ismét visszatér a kánikulához közeli meleg. A napsütés mellett időnként erőteljesebb gomoly felhő képződésre is számítani kell. A hét elején egy gyengébb front közelítheti meg térségünket. Emiatt elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra is elmúlt pár perccel. A Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem Önöket a leges, legjobb zenékkel, hogy jól induljon ez a vasárnap reggel. Bár azt remélem, hogy sokan még pihengetve, mondjuk ágyból fekve hallgatják a Best FM-et, és jön a reggeli kávé, meg a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, ma a 41. Forma egy magyar nagydíj Mogyoródon a Hungaroringen, szóval ma is elég erős lesz a forgalom, vagy akár már most is az M3-ason Mogyoród térségében mindkét irányból. A 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Szóval Mogyoród és Kerepes térségében nagy lesz ma is a torlódás, akár még rendőri irányításra is számítani kell. Valamint azért Mogyoródon számítsanak gyalogos forgalom növekedésre is, úgyhogy emiatt vezessenek óvatosan és türelemmel. 0620 55 55 155, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Én pedig útközben is a legtutibb zenéket hozom, méghozzá Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerével megyek tovább, ami kicsit olyan, mintha a 70-es évek funkorszakából érkezett volna, mégis 2014 egyik legnagyobb slágere volt. Uptown Funk, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games, amivel igazából a fiú banda betört Amerikába, és igazán meghódította Amerikát a 90-es években. A vizes pólós videóklip pedig örökre beírta magát a pop történelembe, és szerintem a mi emlékezetünkbe is. Na de ilyen és hasonló dalokkal készültem még az óra második felére is. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Justin Timberlake dalát, ez lesz a Like I Love You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Felújították a Rézsű kúpont. Új balatoni szövetség alakul. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Befejeződött a Rézsű kúp burkolatcseréje a Balatoni úti vasúti felüljárón. Összesen 405 négyzetméteren fektettek le új burkolatot, rendezték a csapadékvíz elvezetést, valamint felújították és újraaszfaltozták a hídszerkezet csatlakozási pontjait, ahol a támfal és a Rézsű szerkezet találkozik, írja az AOL. A munkálatokra azért volt szükség, mert korábban lapburkolatok mozdultak el a helyükről, a növényzet elburjánzott és a csapadék sem folyt el megfelelően. Pedig ezen a szakaszon naponta 32-33 ezer jármű halad át, mondta a helyszínen a város alpolgármestere. Bali Zoltán hozzátette azt is, hogy a munkálatok nem értek véget Zalaegerszegen. A következő időszakban előkészítik az úgynevezett Tesco körforgalom bővítését, amelynek része lesz a Berzsenyi úti kerékpárút meghosszabbítása is. Összefognak a balatoni városok polgármesterei. Siófok, Hévíz, Balatonfüred, Keszthely és Zalakarosváros vezetői kötnek szövetséget, írja a Hír Balaton. Az alakuló ülést kedden Siófokon tartják majd. Az érintett városok vezetői az utóbbi időben több közös egyeztetést folytattak a régió jövőjéről. A szövetséget pedig azért hozzák létre, mert ebben az 5 városban a legmagasabb a vendégészakák száma, így úgy gondolják, hogy bár külön-külön is erős térségnek számítanak, de ha összeállnak, akkor többet tehetnek a Balatonhoz érkező vendégekért. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eros Ramazzotti és Anastasia dalát hallottuk, ez volt az I Belong to You, nem sokára pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva lesz 8 óra, utána pedig folytatódik ez a csodás vasárnap reggel. Azt mondják, hogy a magyaroknál nálunk a vasárnap a leglassabb nap, remélem, hogy önök is jó lassan indították ezt a reggelt, és hogy még éppen mondjuk ágyban fekve kávézgatnak vagy lazulnak, bár nagyon sokan már ugye a Forma 1 miatt ébren vannak, hamarosan lehet majd szurkolni. A következő órákban pedig a legjobb zenéket hallgatni a Best FM-en. Itt lesz majd az Ashwood és a Shine. És Kassa Tibi is zenél majd Dérhenivel.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Forgalomkorlátozás a Kisfaludi Sándor utcában. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Javítják a szennyvíz csatornát a Kisfaludi Sándor utcában. A munkálatok egészen augusztus végéig tartanak. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz Zrt. A posztjuk szerint a munkálatok ideje alatt a Mártirok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon félpályás, időszakosan pedig teljes pályás útlezárásra számíthatnak az autósok. A fejlesztés emellett a Mártirok utcai körforgalmat is érinti, ezért a busz közlekedésben is változások léptek életbe. A Volán tájékoztatása szerint a 7-es, a 21-es és a 27-es autóbuszok, valamint több helyközi járat is terelve közlekedik. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zalavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. Az alakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Felújítási munkálatok kezdődtek a zalaegerszegi törvényszék épületében, írja az AOL. A munkálatok idején a belső parkoló forgalma korlátozott lesz. A felújítás nagy része az ítélkezési szünet alatt zajlik, vagyis augusztus 20-áig biztosan érintik a hanghatások az ügyfeleket. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 8 óra után is csak a legjobb zenék itt a Best FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A 8 óra után ébredőknek én Majoros Rita vagyok. Együtt tölthetjük ma is a délelőttöt. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom a napot. Jön az Ásuad és a Shine, jön majd Nagy Bogi is. Most pedig Avril Lavigne és a Girlfriend indítja az órát. Csodás hétvégét!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-a van, el sem hiszem, hogy jövő héten augusztus. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, tényleg nem is merek belegondolni. Szóval július 26-án az Annák és az Anikóka névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat is, és az évfordulósokat is. Ha valakit ünnepelnek, ma nyugodtan köszöntsék meg rajtam keresztül, 0620 55 55 155 a számunk. 1875-ben született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren, Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas, brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock, Oscar díjas és Golden Globe díjas, amerikai színésznő, 59 pedig Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró, ezt nem tudom, tudták-e róla. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik világnapja, úgyhogy én is ünnepelek, mert nagynéni vagyok. A nemzetközi bagel nap, a kávé turmix nap és a kutya fotózás napja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ide hozzászólna a kalendáriumhoz, tényleg nyugodtan tegye meg. Cserébe pedig DJ Sammy és Luna dala érkezik, ez a The Boys of Summer, igazi 2000-es évekbeli dance klasszikus itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, ez volt Joe Becsó és a Funky Groove, egy igazi olasz klub klasszikus a 90-es évek végéről. Ugyan nem lett világsláger, de Európa tánc parkettjeit igazán meghódította, és szerintem a mi szívünket is, és belemászott a fülünkbe egy életre. A folytatásban is hasonló zenékre lehet számítani. Most előtte hírek, aztán itt lesz Fábia Júli Zuhackerrel és a Like a Child.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Segítség a szőlőkabóca elleni védekezésben. Útlezárások a Gébártitó környékén. Gyorsabb internet a következő években. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkapóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Útlezárásokra kell számítani jövő hétvégén a Gébártitó környékén. Augusztus 1-én és 2-án ugyanis triatlon verseny lesz, írta meg az Egerszegi Hírek. A Zala Triatlon Sprint mellett idén országos bajnokságok mezőnye is Zalaegerszegen versenyez. A program idején időszakosan teljes útszár lesz az érintett szakaszokon, így például szombaton 10 és 17 óra között, valamint vasárnap 9 és 15 óra között a Gébárti, az Ilosfai és a Ságodi elkerülő úton, valamint részben a Fuvar utcában is. A forgalmi változásokról szórólapokon és táblákon is tájékoztatják az érintett környék lakóit. Zalába is megérkezik a gigabitesnet a következő években. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Valósítja meg az optikai hálózatok kiépítését. Ez országszerte 100, Zalában 17 települést érint a Lenti és a Zalaegerszegi járásban, írta meg az AOL. Így 2028 végére Alsó-Szentersébeten, Bagladon, Barlahidán, Lentiben, Nován, Rédicsen, Lakhegyen, Pacsán, Söjtörön, Teskándon, Zalaegerszegen, Zalalövőn, Zalaszentivánon, Zalaszentmihályon és Zalatárnokon is elérhető lesz a gigabites internet. A fejlesztés célja a térség digitális felzárkóztatása és versenyképességének javítása. Változékonyabb, de továbbra is meleg nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 28-31 fok körül alakulhat, vagyis ismét visszatér a kánikulához közeli meleg. A napsütés mellett időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződésre is számítani kell. A hét elején egy gyengébb front közelítheti meg térségünket. Emiatt elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Fallén, ezt hallottuk Alicia Keys-től, így 3:49 környékén. Valaki remélem, hogy egy picit lassabban indítja ezt a vasárnap délelőttöt, és még csak kávézgatás közben hallgatja a Best FM-et, miközben zenél nekünk a Simply Red. 1995-ben a srácok egy kis stílusváltáson mentek át, vagy legalábbis a brazil ütősök ihlette Fairground-dal lepték meg a rajongókat. Én imádom ezt a dalt. Egyébként érdekesség, hogy ez volt az első, és máig egyetlen brit lista vezető kislemeze a zenekarnak. Latin dance, hangzás, dobok, mi kell még egy jó kis késői vasárnap reggelre? Simply Red Fairground, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Pink. És jön majd Vastag Csaba is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Felújították a Rézsű kúpont. Új balatoni szövetség alakul. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Befejeződött a Rézsű kúp burkolatcseréje a Balatoni úti vasúti felüljárón. Összesen 405 négyzetméteren fektettek le új burkolatot, rendezték a csapadékvíz elvezetést, valamint felújították és újraaszfaltozták a híd szerkezet csatlakozási pontjait, ahol a támfal és a Rézsű szerkezet találkozik. Írja az AOL. A munkálatokra azért volt szükség, mert korábban lapburkolatok mozdultak el a helyükről, a növényzet elburjánzott és a csapadék sem folyt el megfelelően. Pedig ezen a szakaszon naponta 32-33 ezer jármű halad át, mondta a helyszínen a város alpolgármestere. Bali Zoltán hozzátette azt is, hogy a munkálatok nem értek véget Zalaegerszegen. A következő időszakban előkészítik az úgynevezett Tesco körforgalom bővítését, amelynek része lesz a Berzsenyi úti kerékpárút meghosszabbítása is. Összefognak a balatoni városok polgármesterei. Siófok, Hévíz, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros város vezetői kötnek szövetséget, írja a Hír Balaton. Az alakuló ülést kedden Siófokon tartják majd. Az érintett városok vezetői az utóbbi időben több közös egyeztetést folytattak a régió jövőjéről. A szövetséget pedig azért hozzák létre, mert ebben az 5 városban a legmagasabb a vendégészakák száma. Így úgy gondolják, hogy bár külön-külön is erős térségnek számítanak, de ha összeállnak, akkor többet tehetnek a Balatonhoz érkező vendégekért. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után járunk már pár perccel, csodás napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok, és jó hétvégét. Mi a program? Akár jöhet egy-két ajánlat is a 0-20-55-55-155-re, így vasárnapra délutáni sütöget, és hogy mondjuk elutaztak kirándulni valahová, jöhetnek a tippek mellé Pink és a Stupid Girls. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-án ünnepeljük a nagynénik és a nagybácsik világnapját. Ez egy viszonylag új, nem hivatalos világnap. A célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a nagynénik és nagybácsik különleges szerepére a családban. Az ötlet az Egyesült Államokból indult, és Melanie Notkin írónő, valamint a gyermektelen nagynénik és nagybácsik közössége népszerűsítette. A világnap pedig arra emlékeztet, hogy a nagynénik és nagybácsik sok családban fontos támaszok, bizalmasok, példaképek, vagy éppen kedvenc rokonok, vagy kedves rokonok. Gyakran ők azok, akik egy kis plusz figyelmet, élményt, támogatást és szeretetet adnak a gyerekeknek. Úgyhogy boldog nagynénik és nagybácsik világnapját. Én is nagynéni vagyok, úgyhogy nekem azóta, amióta nagynéni vagyok, különösen kedves ez a nap. Úgyhogy ünnepeljünk együtt a nagynéniket, nagybácsikat, meg ha mi is azok vagyunk, akkor saját magunkat. Akár egy telefon, egy kedves üzenet, vagy mondjuk egy közös program, hogyha belefér a mai napba, akkor így ünnepelhetünk. Vagy éppen a legjobb zenékkel itt a Best FM-en, úgyhogy érkezzen a nagynéniknek és a nagybácsiknak Adamski és a csodás Szil közös dala, ez a Killer a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben egy új hang érkezett Kanadából. Imádtuk Nelly Furtado dalát, a legelső debütálót, ez volt az I'm Like a Bird. Viszont ő azóta nagyon sokszor bebizonyította, hogy egyáltalán nem egy slágeres előadó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy második dala, Turn of the Light is hasonló sikereket ért el, mint annak idején az I'm Like a Bird. Egy kis pop, egy kis R&B, egy különleges hang és egy különleges stílus, úgyhogy jöhet egy világsláger, Nelly Furtado és a Turn of the Light. Itt a Best FM-en, szép vasárnapot!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Díaz és Menta és a Nélküled.

0: és jön majd a Spin Doctors is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Forgalomkorlátozás a Kisfaludi Sándor utcában. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak,

0: vállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Javítják a szennyvíz csatornát a Kisfaludi Sándor utcában. A munkálatok egészen augusztus végéig tartanak. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz Zrt. A posztjuk szerint a munkálatok ideje alatt a Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon félpályás, időszakosan pedig teljes pályás útlezárásra számíthatnak az autósok. A fejlesztés emellett a Mártírok utcai körforgalmat is érinti, ezért a busz közlekedésben is változások léptek életbe. A Volán tájékoztatása szerint a 7-es, a 21-es és a 27-es autóbuszok, valamint több helyközi járat is terelve közlekedik. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon az Alavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. Az alakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Felújítási munkálatok kezdődtek a zalaegerszegi törvényszék épületében, írja az AOL. A munkálatok idején a belső parkoló forgalma korlátozott lesz. A felújítás nagy része az ítélkezési szünet alatt zajlik, vagyis augusztus 20-áig biztosan érintik a hanghatások az ügyfeleket. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 10 óra is pár perccel töltsük együtt a délelőtt, még hátra maradt 2 óráját is a legjobb zenékkel. Remélem, hogy jó kis lassú reggelük van, és még éppen mondjuk reggeli közben hallgatják a Faithless és Dido közös dalát. Jön a One Step Too Far, én pedig csodás napot kívánok.
2: Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hétköznap, amikor ugye délutánonként úgymond a saját időmben vagyok, műsoridőmben vagyok adásban itt a rádióban, akkor szoktam mozi ajánlót tartani, és egy hallgató írt most nekem, hogy mi lenne, hogyha ma is hoznék egy ilyet. Természetesen nagyon szívesen teljesítem ezt a kérést. Imádom a 90-es és a 2000-es évek régi moziait, és most hoztam egy érdekességet is az egyikkel kapcsolatban. A Micsoda nőt Julia Roberts-el és a Richard Gere-rel hoztam akár a mai mozi délutánjuk is. Szerintem nincs olyan ember nagyon, aki még nem látta volna ezt a filmet, vagy legalábbis nem tudná magát a történetet. Ugye ez egy romantikus film, méghozzá egy utcalány és egy gazdag üzletember szerelméről szól, aminek természetesen happy end a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Egyébként elég tanulságos film is. Na, de az érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban, hogy eredetileg ez egyáltalán nem egy ilyen lányregény lett volna, hanem egy sokkal sötétebb történet a nagyvárosi prostitúció világáról. Az eredeti forgatókönyv címe egyébként 3000 volt, amely arra a 3000 dollárra utalt, amelyet Edward ajánl Viviennek egy hét együttlétért. A történet végül ugye egy romantikus tündérmese lett, és a cím is megváltozott ugye Pretty Woman-re, magyarul Micsoda nőre, mivel a stúdió szerint egyébként a 3000 inkább egy ilyen sci-fi film címének hangzott volna, és hát nem is illett így most már a kialakult történethez. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, remélem, hogy eleget teszek a kérésnek. Élvezzék a mozit és a legjobb zenéket a Best FM-en, ahogy ígértem, Coolio jön és a See You When You Get There. Itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék. A Savage Garden I Want You slágere után fontos info, és ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyorodon a Hungaroringen, úgyhogy elég nagy az autóforgalom az M3-ason Mogyorod térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, és fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, úgyhogy erre kell számítani egész délután, és szerintem még az este folyamán is arra fel is, sőt Mogyoródon még szerintem megnövekedett egy gyalogos forgalomra is. Ha pedig valakinek van még információja, 0620 55 55 155, ide várom. Vigyázzunk egymásra ma is az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hallott pénz, és a majd a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 11 óra. Aztán majd érkezik a valódi, a New Level Empire és a Republic dala.

0: órát pedig majd Beyoncé és Sean Paul nyitja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni.

0: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem, hogy van még egy órájuk velem rádiózni. 11 óra is elmúlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Azért még ebbe az órába is elég sok isteni dalt bele tudok sűríteni, úgyhogy nem húzom sokáig az időt, inkább nekiállok. Jön mindjárt Cisco és a Tong Song, de jön majd a Five is és a Keep on Moving, most pedig Beyoncé, Sean Paul-lal indít, és a Baby Boy-jal.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnapot kívánok mindenkinek. A folytatásban Rozzalla ikonikus dance himnuszával jön az Everybody's Free 1991-ből. Jön egy kis klubvilág és egy kis ibizai hangulat a következő pár percben, úgyhogy még így a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit az ibizai partokon érezhetjük magunkat. Vagy táncolhatunk a konyhában Rozzalla dalára Everybody's Free itt a Best FM-en. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, hozta a nyári hangulatot Cisco és a Tong Song. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy megérkeznek majd egy picit a felhők, és megnövekszik a felhőzet, főként a Dunántúlon, majd aztán a középső este pedig már a keleti ország részben is, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz, és a Dunántúlon, a középső megyékben pedig erős lesz a déli, délnyugati szél, úgyhogy erre kell ma délután számítani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám azért a gomoly felhők még megzavarhatják a napsütést, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Egyébként 26 és 32 fok között mérhetjük a maximumokat. Erre kell számítani. Na meg a Best FM legjobb zenéire a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM a legjobb zenék, véget ért ez a délelőtt, én pedig elbúcsúzom és átadom a terepet B. Németh Diának. A délután már az övé itt a Best FM-en, úgyhogy élvezzék vele a Best FM legjobb zenéit, és aztán holnap találkozunk déltől. Addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, jó hétvégét, viszhall!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikus Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is

0: előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, délmúlt néhány perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik is a Best délután velem Bénémet Diával. Ma az Annákat és az Anikókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, hiszen július 26-a van. Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is. Én pedig adom a legjobb zenéket, Mikával indítok. Szól a Grace Kelly a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Wish You Were Here, a Rednex 95-ös slágere, ami eltér a zenekar pörgős, humoros stílusától, és egy lírai ballada, a honvágy és a szeretet személy hiányának érzését dolgozza fel, érzelmes country hangzásba csomagolva. Külön érdekesség, hogy a Rednex főként vidám dance country számokról ismert, így ez a dal azért meglepte a közönséget. A Wish You Were Here több európai országban listavezető lett, és sokak szerint a zenekar egyik legszebb dala. A szám máig népszerű, romantikus és nosztalgikus hangulata miatt. Ez szól most, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Segítik a tejágazatban dolgozókat, káros a naptetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrárforgóeszköz hitelprogramban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az élelmiszeripari hitelprogramban 70%-os kamattámogatás érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Megválasztották a 201. Annabál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a

0: Debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a vár szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyest büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is, Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5. Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Pénémet Dia vagyok. Egy óra után is folytatódik a vasárnapi Best délután a legnagyobb kedvencekkel. Itt is van a Lonely, Akon egyik legismertebb dala, ami 2005-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Egy fájdalmas szakítás utáni érzésekről szól, a magányról és a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valakit.

lesz a fem a legjobb zenék egy 1999-ben megjelent House-dallal. Folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen groove-os basszussal, és nem feltétlenül rádiós slágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remisz készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová. Érkezik hamarosan a kompakt diszkó a hősökkel. Jön a Minden rendben, és Nelly Furtado, meg James Morrison közösre is felcsendül, perceken belül ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordodon tett tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a nap,

0: napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét! Mindenkinek július 26-a van, 2 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Broken Strings, eredetileg James Morrison-tól, amelyben Nelly Furtado is közreműködik, és 2008-ban jelent meg, egy fájdalmas kapcsolatról szól, ahol két ember még kötődik egymáshoz, de már nem tudják megmenteni azt, ami közöttük volt. Ezzel indítok.
1: Next FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél több felé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Zavaros az este,

0: Budapest FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Messi és Bryan Adams közösét hallgattuk, ez volt a When You're Gone. Mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. Kelly Rowland work-je pedig már bekészítve, hamarosan ez érkezik, most pedig egy hazai kedvencet hallgatunk, méghozzá Ekütől, na meg a New Leper Empire-től. Érkezik a Hallod, Látod, Érzed. Itt a Best FM-en.

0: De ha másoknak sikerülhet, neked miért ne? A belső hangod súlya indul a tekintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Segítség a szőlőkabóca elleni védekezésben. Útlezárások a Gébárdi tó környékén. Gyorsabb internet a következő években. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkapóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
4: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
3: Útlezárásokra kell számítani jövő hétvégén a Gébárdi tó környékén. Augusztus 1-én és 2-án ugyanis triatlon verseny lesz, írta meg az Egerszegi Hírek. A Zala Triatlon Sprint mellett idén országos bajnokságok mezőnye is Zalaegerszegen versenyez. A program idején időszakosan teljes útszár lesz az érintett szakaszokon, így például szombaton 10 és 17 óra között, valamint vasárnap 9 és 15 óra között a Gébárdi, az Ilosfai és a Ságodi elkerülő úton, valamint részben a Fuvar utcában is. A forgalmi változásokról szórólapokon és táblákon is tájékoztatják az érintett környék lakóit. Zalába is megérkezik a gigabitesnet a következő években. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Valósítja meg az optikai hálózatok kiépítését. Ez országszerte 100, Zalában 17 települést érint a lenti és a zalaegerszegi járásban. Írta meg az AOL. Így 2028 végére Alsó-Szent Erzsébeten, Bagladon, Barlahidán, Lentiben, Nován, Rédicsen, Lakhegyen,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép vasárnapot, csodás délutánt kívánok mindenkinek így 3 óra után is. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a mai délutánt is. Igazából azt tudom ígérni, hogy a legjobb zenéket hozom. 90-es, 2000-es évek csupa-csupa kedvenc. Hát ez a legjobb időszak. Úgyhogy Kelly Rowlanddel már indulok is. Jön a Work. Szép napot mindenkinek.
1: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik mindenhol. Tegnap délután rengetegen írtak, hogy születésnapot ünnepelnek főként kerti parti keretében, és hogy mindenféle földi jót készítettek bográcsban is, meg sütögettek is grillen. Voltak ilyen tárcsán sütött húst, egyébként egy csomó képet is kaptam ezekről. Volt, aki szalonnát sütött. Szóval ilyen délutánt kívánok a mai napra is mindenkinek, sőt nyugodtan jöhetnek a bográcsozós fotók is a 0-20-55-55-155-re, én pedig hozom minden mellé a legjobb zenéket. A Back to Black érkezik hamarosan, és a szerelem bomba, előtte még Wakefield és a Saturday Night, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Vár mindenkit újra a Bozsoki Randevú augusztus 8-án szombaton a Bozsoki játszótéren. Vidám közösségi est a bozsoki lakosság közreműködésével. Várnak mindenkit már 18 óra 30-tól Mutyi Bohóccal, de majd a Zalaszent Balánzsi népdalkördal csokrát is meghallgathatják, illetve Németh Nagy Viktória operett műsorát. Várnak mindenkit a szervezők Babgulyással, Pogácsával és jó hangulattal. Nagyon jó szórakozást kívánok a Bozsoki Randevú augusztus 8-án 18.30-tól várnak mindenkit a Bozsoki játszótéren.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: és zenélet tankcsapda is. Álmomban Pesten megjelent Isten,
1: azzal, hogy feketére festem a két Dunát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Felújították a Rézsű kúpont. Új Balatoni Szövetség alakul. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Befejeződött a Rézsű kúp burkolatcseréje a Balatoni úti vasúti felüljárón. Összesen 405 négyzetméteren fektettek le új burkolatot, rendezték a csapadékvíz elvezetést, valamint felújították és újraaszfaltozták a híd szerkezet csatlakozási pontjait, ahol a támfal és a Rézsű szerkezet találkozik, írja az AOL. A munkálatokra azért volt szükség, mert korábban lapburkolatok mozdultak el a helyükről, a növényzet elburjánzott és a csapadék sem folyt el megfelelően. Pedig ezen a szakaszon naponta 32-33 ezer jármű halad át, mondta a helyszínen a város alpolgármestere. Bali Zoltán hozzátette azt is, hogy a munkálatok nem értek véget Zalaegerszegen. A következő időszakban előkészítik az úgynevezett Tesco körforgalom bővítését, amelynek része lesz a Berzsenyi úti kerékpárút meghosszabbítása is. Összefognak a balatoni városok polgármesterei. Siófok, Hévíz, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros város vezetői kötnek szövetséget, írja a Hír Balaton. Az alakuló ülést kedden Siófokon tartják majd. Az érintett városok vezetői az utóbbi időben több közös egyeztetést folytattak a régió jövőjéről. A szövetséget pedig azért hozzák létre, mert ebben az 5 városban a legmagasabb a vendégészakák száma, így úgy gondolják, hogy bár külön-külön is erős térségnek számítanak, de ha összeállnak, akkor többet tehetnek a Balatonhoz érkező vendégekért. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 4 óra után is csak a legjobb zenék, így vasárnap délután pedig aztán pláne én, Majoros Rita vagyok, itt találják a kedvenceket a 88.9 Best FM-en. Érkezik a tankcsapda és a Pesten megjelent Isten, de jön a Fugees is, és a Ready or Not, na meg a Krisztál és a Vigyázz rám. Király Viktor a szólóval nyitja az órát, én pedig szép hétvégét kívánok.
2: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Na nézzük az eseményeket és a szülinaposokat, névnaposokat, mert hogy vannak bőven a mai napra. Július 26-a van az Annák, az Anikók, a Mózesek, az Aniták, az Anettek, a Tadeusok és a Berillek, na meg a Ninák a névnaposok, szóval Isten éltesse őket, és minden ma ünneplőt, ma született születésnapost Isten éltessem. Nézzünk akkor néhány eseményt is, amik kapcsolódnak a mai naphoz. 1875-ben született Dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren, Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas, brit színpadíjas filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. 59 pedig Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik napja, akkor az én napom is, mert nagynéni vagyok. A kávé turmix világnap is van, a nagynéniknek pedig aztán végképp jár, és a tofu világnap is ma van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Szóljanak hozzá a kalendáriumhoz, vagy üzenjenek szeretteiknek rajtunk keresztül. Akár Santánával, jön a Maria Maria Best FM-en.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: .89 Best FM a legjobb zenék. Újra ingyenes zarándoknap a Mindszentineumban. Szeretettel várja önöket egy különleges zarándoknap. Ezen a napon a Mindszentineum állandó kiállításai ingyenesen tekinthetők meg. És ingyenes tárlatvezetés is indul 11 órakor és 15 órakor. Végig lehet járni Mindszenti József bíboros életútját. Megismerhetik a kommunista diktatúra ideje alatti egyház üldözés korszakát, valamint felfedezhetik Zala vármegye középkori emlékeit téglától templomig kiállításon. Mindenki tehát az ingyenes zarándoknap a Mindszentineumban. Augusztus 8-án szombaton. Jó szórakozást hozzá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zené. Ki mivel tölti a vasárnap délutánt? Remélem, hogy igazán kellemes kikapcsolódással és kellemes időtöltéssel. András azt írja, hogy ők a nagyszülőknél voltak most a délutánon, mert hogy ott voltak a gyerekek a hétvégén, mert ők a párjával egy kicsit kikapcsolódtak kettesben. Nagyon-nagyon jól tettétek, úgyhogy most mentek el a gyerekekért, és aztán otthon folytatják igazából a nyári szünetet, de nagyon jól érezték magukat, nagyon feltöltődtek, de örülnek, hogy most végre a gyerekekkel lehetnek, úgyhogy ez egy szuper hétvége volt nektek, úgy tűnik. Küldök is mindjárt egy jó kis ilyen levezető dalt, szerintem az Easy a Faith No More-tól tökéletesen ideillik így vasárnap délutának, de azok sem maradnak isteni zenék nélkül, akik egy kicsit pörgősebb hétvégére szavaztak, nekik jön Roy és Ádám, és a Csapból is én folyok itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Ez volt a Faith No More és az Easy, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 5 óra. Utána indítok majd Szakács Gergővel, jön az Induljál. És zenél majd nekünk Will Smith is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Forgalomkorlátozás a Kisfaludi Sándor utcában. Lakástüzet okozhatnak a tűzhelyen hagyott ételek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól.

0: mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Javítják a szennyvíz csatornát a Kisfaludi Sándor utcában. A munkálatok egészen augusztus végéig tartanak. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz Zrt. A posztjuk szerint a munkálatok ideje alatt a Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon félpályás, időszakosan pedig teljes pályás útlezárásra számíthatnak az autósok. A fejlesztés emellett a Mártírok utcai körforgalmat is érinti, ezért a busz közlekedésben is változások léptek életbe. A Volán tájékoztatása szerint a 7-es, a 21-es és a 27-es autóbuszok, valamint több helyközi járat is terelve közlekedik. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala vármegyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb múlt héten Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. Az alakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű füst. Felújítási munkálatok kezdődtek a zalaegerszegi törvényszék épületében, írja az AOL. A munkálatok idején a belső parkoló forgalma korlátozott lesz. A felújítás nagy része az ítélkezési szünet alatt zajlik, vagyis augusztus 20-áig biztosan érintik a hanghatások az ügyfeleket. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 óra után is a legnagyobb kedvencek itt a 88.9 Best FM-en. Az jutott eszembe, hogy amikor a 90-es 2000-es években bulizni indultunk, akkor például olyan dalokra tettük, mint Will Smith és a Getting Jiggy With It. Hát ezzel jövök hamarosan, de előtte még Tom Novival indul az óra. Én pedig csodás hétvégét kívánok mindenkinek.
2: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Újra kézműves foglalkozás ovisoknak, kisiskolásoknak. Szeretettel várják a családokat a nyári kézműves programokra az Apáczai Csere János Tagkönyvtárba. A következő foglalkozás majd 27-én hétfőn lesz 9 óra 30 perctől, de majd augusztusban is lehet számítani két időpontban a kézműves foglalkozásra. Augusztus 10-én hétfőn és 24-én szintén hétfőn. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jó szórakozást kívánok! Every

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék, Bazitai Torony Fesztivál. Augusztus 1-én immáron új helyen, új néven jelentkezik a hagyományos Bazitai Fesztivál, azaz a Bazitai Torony Fesztivál. A korábbi évektől eltérően Bazitán idén a tévétorony alatt zajlik a városrészi rendezvény, mely a tradíciók mellett megújult programokkal és arculattal is jelentkezik, úgyhogy szeretettel várják a látogatókat. Színpadi fellépőkkel, esti bulival, jótékonysági főzéssel, légvárral, kézműves foglalkoztatással. Meglepetésként túrázás, könyves kuckó, kézműves kirakodók és más egyéb látnivalók kínálnak tartalmas délutánt és estét a kikapcsolódni vágyó családoknak, baráti társaságoknak és mindenkinek, aki felkeresi a fesztivált. A szélsőséges rossz idő esetén a rendezvény elmarad, de természetesen remélik a jó időt, úgyhogy várnak mindenkit augusztus 1-én a Bazitai Torony Fesztiválra. Jó szórakozást kívánok hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Karamell, használd a szívedet dalával, búcsúzom már a mindenkitől, mert hogy nem sokára 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig White Boy és a Night Shift. Holnap délben várom önöket újra, de mára még kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Majoros Rita vagyok, viszont!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat.

0: mennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéjéhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, a hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.

0: érintést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Erre a hétre biztos, de remélem jól számolok, és erre a nyára is akkor most már kisportoltuk magunkat. Ugye múlt vasárnap megvolt a futballvilágbajnokság döntője, ezen a hétvégén megvolt a Hungaroring magyar nagydíj is, úgyhogy picikét felszusszanhatunk. Justin Timberlake, Señorita, a következő óra, ezzel indul itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Rockstar FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az hát kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik, Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a best.

Best FM a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandi és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM, a legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu, meg ez, ami most jön az I Can't Stop-val.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva

0: Hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Elfelejtettem szólni, elnézést, a hiba nem a ti készüléketekben van, tehát nem ugrottunk át két napot, vagy nem a téridő kontinuum bomlott meg. Ma vasárnap van, igen, tudom, hogy ilyenkor bikinek, bikfami Tominak kellene itt lenni, de hát biki nyaral, jó pihenés neki, úgyhogy ma is, mint minden hétköznap, én White Boy, egészen éjfélig.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék. Ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fenn. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a Bahreini nagy díj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Két igazi díva egymás után, illetve két fiú zenekar egymás után a következő órában. A hölgyeknél lesz Whitney Houston és Lady Gaga-t jelent, I'm Every Woman és Always Remember Us This Way. Fiú csapatoknál pedig az FLM új kislemeze, a Ráncok a szemem alatt után érkezik a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezzel kezdjük a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit pop zenét, nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: ismeretlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fightboy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it now, come on.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ha bevallom őszintén, én sokat nem vettem észre ebből a hétvégéből, mármint hogy hétvége van, így, hogy tegnap is és ma is Big Hétvég Favit, amit helyettesítettem a hétvégi házigazdát, ráadásul holnap hétfőn meg ugyanúgy jövök, ahogy szoktam jönni. Mindegy, ez most így alakult. A mai utolsó 60 percben érkezik majd többek között a White Town, Punjabi MC, Anastasia és a Spice Girls is.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.